0: I'm a bit scared of losing the people. Some people who I love.
1: Hi. Hi. 나는 지금 녹음을 하고 있다. 미래에 들을 목소리다. 나는 아무튼 잘해봐라. 잘 살아봐라.
2: Jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallom, nem tudok mit várni. Már lassan egy évet telt az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágással. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen abból történik. Az emberektől nem várunk el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek.